rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

csak eszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, és tavasz fut a kertben.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Yeah. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában rajtul a reggeli információs magazin műsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról. Köszöntsük a boglárkákat, Isten éltesse őket. Én pedig indítom a mai műsort is. Szép reggelt!
1: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig hozza a reggeli információs magazin műsor, ma is a napindító tippünket. Próbáljuk ki a három jó dolog módszerét. A pozitív pszichológia egyik legismertebb gyakorlata szerint érdemes minden nap végén felírni három olyan dolgot, ami jól sikerült vagy örömet okozott. A kutatások szerint már néhány hét után is javíthat a hangulaton, csökkentheti a stresszt és segíthet abban, hogy könnyebben észrevegyük a mindennapok apró sikereit. Szerintem erre is érdemes rápróbálni. Jó reggelt kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsorban nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Yves Saint Laurent, világhírű francia divattervező, 1936-ban született ezen a napon, illetve Jason Momoa, az amerikai színész, az Aquaman és a Trónok harca sztárja 1979-ben látta meg a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. 7 óra után a Bükk-hegység egyik legkülönlegesebb természeti csodáját, az ősember nyomait is őrző egy bizonyos barlangot keressük fel majd gondolatban. Nem sokára hozom ennek részleteit is, rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvízbe készít. Kéri. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen asszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiánykezelési körzetből 66 esetben már a hármas, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az asszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítés.

olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozások fejlődnek ki. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Augusztus 1-én, még egy hónap a nyárból, még egy hónap meg annyi kalandokból, és még egy óra a reggelünkből. Szép reggelt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség, egy kis barangolás az országban. Nem tudom, tudták-e, hogy a Szeleta Barlang Miskolc közelében a magyar ősrégészet egyik legismertebb lelőhelye. A barlangban több mint 100 000 éves kőeszközöket tártak fel, és egy egész őskőkori kultúrát is erről a helyről neveztek el. Ez a Szeleta kultúra. A Bükkhegységben megbújó barlang ma is népszerű kirándulóhely, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a környező erdőkre. Most vissza a dalokra. Jó reggelt!

Rádió. Csaba Rádió. Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. A mesterséges intelligencia, képzeljék, egyre nagyobb szerepet kap a gyógyszerkutatásban is. Az új algoritmusok képesek több millió lehetséges molekulát elemezni, és néhány óra alatt kiválasztani azokat, amelyekből a legnagyobb eséllyel várhat hatékony gyógyszer majd. A kutatók szerint ezzel jelentősen lerövidülhet egy-egy új készítmény fejlesztés ideje, ami különösen fontos lehet ritka betegségek vagy új vírusok elleni kezelések esetében. Ez volt a mai friss info az egészség és a technológia vívmányai közül, most pedig visszakanyarodunk ismét a dalokra.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A ma reggelünk végéhez is elértünk, legalábbis amit velem tölthetett. Én további szép napot kívánok.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 ember gyilkoltak meg ilyen indíttatású erőszakcselekményekben. A 7 vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.

0: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I find my way through the darkness.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 1-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Önellátásra és egészséges életmódra tanították a cukorbeteg gyermekeket Sarkadon. Továbbra is büntetik a fűvön parkoló autósokat Békés Csabán. Intelligens jelzőlámpás csomópont épül a Lencsési úton. Negyedik alkalommal szervezett ingyenes tábort cukorbeteg gyermekek számára az Együtt Diabéteszesen Egyesület. A Sarkadon megrendezett egyhetes program célja kikapcsolódás és a közösségépítés mellett az volt, hogy a résztvevők elsajátítsák az önellátáshoz szükséges ismereteket. A táborban 26 és 18 év közötti gyermek vett részt, és idén először bentlakásos formában is lehetőség nyílt a közös programokra. Az egyesület elnöke dr. Kolozsi Anita főorvos elmondta, hogy a tábort egy családi nappal zárták, amelyre a gondozásban részesülő cukorbeteg gyermekeket és családtagjaikat is meghívták. Kiemelte, hogy a kötetlen találkozások fontos szerepet játszottak a gyermekek és az őket ellátó szakemberek közötti bizalom erősítésében. A programok között strandolás, a digitális világ veszélyeiről és a környezetvédelem fontosságáról szóló foglalkozások is szerepeltek. A családi napon különböző ügyesség és játékos feladatokat teljesítettek a fiatalok, az összegyűjtött pontokat pedig ajándékokra válthatták be. Dr. Kolozsi Anita hangsúlyozta, hogy a tábor legfontosabb célja a közösségépítés és a sorstársi kapcsolatok kialakítása mellett az volt, hogy a gyermekek megtapasztalják, miként tudják egyre önállóbban ellátni magukat. Ebben cukorbeteg fiatalok és felnőttek is példát mutattak számukra. Hozzátette, hogy a cukorbetegség egész életen át tartó állapot, ezért különösen fontos, hogy a gyermekek a lehetőségekhez mérten teljes értékű életet élhessenek. A táborban az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás fontosságára is felhívták a figyelmet. Dr. Svébis Márk előadásában ismertette, hogy a rendszeres sport hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, javítja a közérzetet és az életminőséget. Elmondta, hogy hetente legalább 2-3 alkalommal, összesen minimum 150 perc mozgás ajánlott, ugyanakkor már ennél kevesebb testmozgás is többet ér a teljes inaktivitásnál. Hozzátette, hogy a mindennapi séta is sokat számít, ezért ahol lehet, érdemes autóhelyet gyalog közlekedni. Megjegyezte azt is, hogy a hétvégi egyszeri nagy terhelés nem helyettesíti a rendszeres mozgást, amely hosszú távon szolgálja leginkább az egészség megőrzését. 2 éve szigorított a Békés Csabai önkormányzat a fűvön parkolás szabályain. A helyi rendelet módosításával több intézményesen gondozott területet jelöltek ki, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni. Az intézkedés célja a zöld felületek védelme, valamint az volt, hogy megszűnjön az a gyakorlat, amikor egyes autósok a parkolási övezeten belül ugyan, de a füves területeken álltak meg, így nem fizettek parkolási díjat. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik a közterület felügyelők, bár több helyen javult a helyzet, továbbra is vannak olyan területek, ahol rendszeresen szabálytalanul parkolnak az autósok. Dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy a rendelet bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, amely során a közterület felügyelők több száz esetben figyelemfelhívó tájékoztatást helyeztek el a szabálytalanul parkoló járműveken. A későbbiekben azonban már közigazgatási eljárások is indultak, 2024-ben több mint 100, 2025-ben már 200-as nagyságrendű, 2026-ban pedig eddig 122 ügyet kezdeményeztek a szabályok megsértése miatt. A jegyző hozzátette, hogy a vonatkozó törvények és a helyi rendelet alapján az első esetekben jellemzően figyelmeztetést alkalmaznak, ismételt szabályszegés esetén azonban közigazgatási bírságot szabhatnak ki. Kiemelte, hogy az eljárások döntő többsége figyelmeztetéssel zárul, és csak az ügyek kisebb részében visszaeső szabályszegők esetében alkalmaznak pénzbírságot.

0: Hamarosan megkezdődik a Lencsési út és az Altató közkereszteződésének korszerűsítése Békéscsabán. A jelzőlámpás csomópont nem csak megújul, hanem intelligens forgalomirányítási rendszert is kap, amely érzékelők segítségével a forgalomhoz igazítja a lámpák működését. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a gépjármű forgalom a városban, ezért folyamatosan fejlesztésekre van szükség a közlekedés biztonság javítása érdekében. Hozzátette, hogy az önkormányzat évente több 10 millió forintot fordít a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetésére, amelyek működését rendszeresen felülvizsgálják. Kiemelt, hogy az önkormányzati kezelésű lámpákat auditált szakcég üzemelteti, még az állami utak jelzőlámpái a közútkezelő felügyelete alá tartoznak. A városvezető ismertette, hogy a szakemberek szerint a Lencsés út és az Altató közkereszteződésében elkerülhetetlenné vált a felújítás. A város üzemeltetési fejlesztési és zöld bizottság már kiválasztotta a kivitelezőt. A szerződést megkötötték, a munkálatok pedig várhatóan egy hónapig tartanak. A felújítás idején időszakosan előfordulhat, hogy a jelzőlámpák nem működnek, azonban a közlekedést a kihelyezett jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozzák majd. Szarvas Péter elmondta, hogy a korszerűsítés során lecserélik a jelzőlámpák vezérlő berendezéseit, a jelzőfejeket, valamint a gyalog átkelő helyek nyomógombjait is. Az új rendszer alapvető jelzési ciklus szerint működik majd, ugyanakkor forgalomérzékelőkkel is kiegészül. Ezek valós időben figyelik a jármű kerékpáros és gyalogos forgalmat, és az adatok alapján intelligensen szabályozzák a jelzőlámpák működését. A polgármester kiemelte, hogy a Lencsési út Békéscsaba egyik legforgalmasabb önkormányzati kezelés útja, ahol naponta több ezer jármű halad át. A fejlesztés célja az is, hogy a kereszteződés jelzőlámpája összehangoltan működjön a Bánát utca és a Korvin utca csomópontjával, így a közlekedés a jövőben gördülékenyebb és biztonságosabbá válhat. Jelentősen átalakult játékos kerettel és új szakmai stábbal kezdte meg a szereplését az NB3-as labdarúgó bajnokságban, a Békéscsaba 1912 előre. A csapat az első fordulóban gól nélküli döntetlent ért el a Kispest Honvéd 2 vendégeként. A klub vezetése, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt az NB2-be való azonnali visszajutást tűzték ki célul. A békéscsabai együttes mozgalmas nyáron van túl, miután az előző idény végén kiesett az NB2-ből. A nyári átigazolási időszakban több játékos távozott, ugyanakkor főként fiatal labdarúgók érkeztek a klubhoz. Az új szakmai stáb mindössze 2 hete kezdte meg a közös munkát a csapattal, és a keretben további változások is várhatók. Nagy Gergő elmondta, hogy az első hetek bizonytalanságban teltek, az utóbbi időszakban azonban már biztatóbbá vált a helyzet. Hozzátette, hogy a jelentős játékos mozgás és az eltérő játékstílusok komoly kihívást jelentenek a szakmai stáb számára, ugyanakkor mindenki elkötelezetten dolgozik a közös cél, az NB2-be történő mielőbbi visszajutás érdekében. A vezetőedző Kuznyecov Szergej hangsúlyozta, hogy a csapat irányítását is azzal a céllal vette át, hogy visszavezesse a Békéscsabát a másodosztályba. Kiemelte, hogy a jelentősen megváltozott keret miatt nem könnyű az építkezés, ugyanakkor az első bajnoki mérkőzésen már több biztató megoldást is látott játékosaitól, ami optimizmusra ad okot az erős NB3-as mezőnyben. A szakember hozzátette, hogy csapat és egyéni szinten is sokat kell még fejlődniük, ugyanakkor a fiatal keret minden tagja eltökélt a feljutás kivívásában. Célja, hogy a Békéscsaba ismét elfoglalja méltó helyét a magyar labdarúgásban. Az előre az NB3 első fordulójában 0-0-es döntetlent játszott a Kispest Honvéd 2 otthonában. A csapat következő tétmérkőzését vasárnap délután játsza, amikor a MOL Magyar Kupa első fordulójában a Mezőmegyeresse vendége lesz. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A 14. Rihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolására

végig az agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozás.

0: lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, ma is hozom a jó zenéket és az üzeneteket. Rádiózzunk együtt, üdv a fedélzeten!

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor ideje ismételten. Hoztam egy üzenetet. Sziasztok, Kittinek kívánunk boldog születésnapot. Egy napon ünnepeljük a születésnapunkat. Szeretettel Adri és Marci is köszönti. Ez volt az aláírás. Mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, és akkor jó dupla ünneplés nektek a most érkező dalunkkal.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól önnél. És itt van már is a névnapos köszöntésünk, ugyanis ne feledkezzünk meg ma a boglárkákról. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Ezzel pedig a végéhez is ért a Kívánság műsor, de itt vagyok önnel a folytatásban is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor most már. Egészen délután kettőig hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Egy kis érdekesség apropó, a mai naphoz köthető események közül kiemelkedik az, hogy 1946 eme napján bocsátották ki a forintot. Egészen elképesztő kis visszatekintés volt ez, és a következő órában is hozok rengeteg jó zenét. Maradjunk együtt!

0: rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is. Egy munkajavító tippel készültem ma is az érdekesség rovatunkban. Rádiózunk együtt.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardalant Kft. Békés Csaba. Leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálata, közúti áruszállítás, akár 40 tonnás szerelvénnyel vagy darus járművekkel. Mobil WC-k bérbeadása és tisztítása. Segítünk! Gardalant.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Reklámot hallottak.

zenés információs magazin műsor. Itt egy érdekesség, egy munkajavító tipp. Nem tudom, tudta-e, hogy a Journal Applied Psychology 2012-es felmérése szerint a csendes környezetben dolgozók 40%-kal jobban teljesítenek összpontosítást igénylő feladatokban, tehát érdemes olyan munkakörnyezetet választanunk, hogyha tehetjük, ami csendes, vagy legalább egy füldugóval megoldani a problémát. Jó melót! I took the long road across the ocean. I burned

0: játékban és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök persze, további jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Kisasszony, vagy más néven új kenyérhavának első napján, ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok. Beszélek majd a mahjongról, mert annak ma, augusztus 1-én van a világnapja, ráadásul fejleszti a memóriát és oldja a stresszt. Stresszmentes szép délutánt garantálnak a kedvencek. Örülök, hogy együtt töltjük a délutánt.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A legjobb nyári zenék a legjobb válogatásban. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba kisasszony havának első napja van. Ez a barátnők napja. A barátság az egyik legkülönlegesebb kapcsolat az életben. Arra a kérdésre, hogy miért jó egy barátnő, egy felmérés során a következő válaszok születtek. Sosem hagyja, hogy egyedül legyek, mindig támogat, megoszthatom vele a titkom, tanácsot ad, ha kérek, és velem örül a sikereimnek. Ünnepeljük ma a barátnőket. Ünnepléshez pedig természetesen a kedvenceket ajánljuk, szóljunk a barátnőnknek, hogy ő is a Csabát hallgassa, mert így szólnak a kedvencek. Everybody get up.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb ellogatásban a Csabán szólnak a kedvencek kisasszony havának első napján, augusztus 1-e nem más, mint a forint és a mahjong napja. Ennek megfelelően hamarosan lesz egy kis forint történelem, illetve mesélek majd a mahjong jótékony hatásairól. Jótékonyan hatnak ránk azok a kedvencek, amiket összegyűjtöttünk. Teljen velük kellemesen a délután.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days

0: Stubburger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Sok-sok jó zenét, a tegnap és a ma kedvenceit hallgattuk eddig is, és ugyanígy teszünk a folytatásban is. Augusztus 1-e van a forint születésnapja. Azért éppen ma, mert 1946. augusztus 1-én váltotta fel a ma is használatos forint az akkor gyorsan inflálódó pengőt. Érdekesség, hogy a magyaroknak korábban is volt már forintjuk. Legelőször Károly Róbert király uralkodása alatt az 1300-as években, de most vissza 1946-ba. Akkor a forint bevezetését megelőző időszakban áldatlan állapotok uralkodtak. Oly mértékű volt az infláció, hogy az árak 15 óránként duplázódtak meg. Egyértelmű volt, hogy radikális lépésre van szükség. Ez a lépés volt a forint. De nem csak a forintot ünnepeljük ma, hanem egy nagyon klassz játékot is. Erről mesélek hamarosan, de most szóljanak a kedvencek.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Hamisítatlan nyári dalokat hallgatunk augusztus első délutánján, ez a Csaba 88.9-en. Ma van a Mahjong világnapja. Ez a passziánszok csoportjába tartozó egyszemélyes szellemi játék. Aki nem ismeri, keressen rá, mert érdemes. Ennek az ősi játéknak számítógépes verziója is létezik, eredetével kapcsolatban pedig Konfucius nevét emlegetik. És hip-hop a 19. század végére már Londonban találjuk. Budapest jó 100 évvel ezelőtt fedezte fel magának a Mahjongot. Segít a koncentrálásban, leküzdi a stresszt, és intelligensebbé tesz. Szóval ma Mahjongra fel!

0: zenekaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Javaslom, menjünk színházba, a víz fölé. A Szarvasi Vízi Színház ugyanis rengeteg programmal vár minket a nyár során. Augusztus 13-án csütörtökön az Orlai produkció előadása érkezik Szarvasra, Csengetett Milord címmel. Főszerepben Molnár Piroskát, Gyabrunka Józsefet és Debreceni Csabát láthatjuk. A fent és a lent ellentétére épülő televíziós komédia sorozat után a színpadi változat felhőtlen szórakozást ígér. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás

0: csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Hűsítő kedvencek az augusztusi forróságban. A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Augusztus elseje van. Ma ünnepeljük a barátnőket és a forintot, erről már meséltem. Emellett ma van a Málnás Pite napja, a Pókember nap és a Ritka hangszerek napja is. A magyar zenetörténet tele van olyan különleges, ritka és meghökkentő hangszerekkel, amelyek ma már ritkán láthatók a hagyományos színpadokon. Hangzásuk, felépítésük egyedülálló. Akit érdekel a téma, keressen rá a következő hangszerekre. Koboz, tekerőlant, tilinkó, tárogató. Már a nevük is gyönyörű, hangzásukról nem is beszélve. Kedvenceink is a hangszereiket, no meg a hangjukat használják, velük folytatjuk.

0: Katéteres vízérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Vízérklinikán. www.irsebész.info.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. És gyanítom, hogy kedvenc lesz majd az az étel, amiről mindjárt mesélek. Alig kell hozzá valami, de nagyon mutatós, és szerintem nagyon finom, bár az az igazság, hogy hamarabb mondom el a receptet, mint ahogy kipróbáltam volna. Szóval kápia paprikára, baconre, és valamilyen nem olvadós, nem folyós sajtra lesz szükség. Volt, aki háromszög sajtot írt, megint mások mozzarellát, krémfehér sajtot vagy fetát. Igazából mindegy is, a sajtimádók tudják, mindegyik finom. Szóval fogjuk a kápia paprikát, tisztítsuk meg, majd vágjuk ketté. Tegyük bele a sajtot, tekerjük be baconnel, mehet a sütőbe. 180 fokon, körülbelül 20 perc alatt készül el. Igen, ennyire egyszerű. Szeretném hinni, hogy ennyire finom. Én biztosan kipróbálom. Jól ismert dalok szólnak a folytatásban a Csabán.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 1-e van, szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ünnepelnek. Isten éltesse a szülinaposokat. Bízom benne, pont úgy telik a napjuk, ahogyan tervezték. És szeretettel köszöntjük a bogikat, boglárkákat. Nevük egy virágnévből származik. Minden ünnepeltnek sok-sok boldogságot. Ajándékba idézetet hoztam. A mosoly alkalmi. Az öröm kitart 6 percig. A világegyetem életkorának tükrében a kettő között nincs különbség. Kívánom, hogy örüljenek és mosolyogjanak sokat ma az ünnepeltek. Jó

Rádió. Csaba Rádió. Szólnak a kedvencek a Csaba, még pedig a legjobb válogatásban. Szép napot mindenkinek augusztus 1-én. Az utolsó nyári hónapba léptünk, de kár lenne még búcsúztatni a nyarat. Rengeteg napsütés, fürdőzés, sok jó vár még ránk augusztusban, és persze mindezek mellett velünk lesznek a kedvencek. Velük kívánok a folytatásban is kellemes kikapcsolódást. Én köszönöm a figyelmet, Debreceni Ilona vagyok. További szép napot kívánok mindenkinek a Csabával, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület Tiszás elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban.

0: mennyiségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Augusztus 1-e szombat van, a mai napon a boglárkák ünneplik névnapjukat. A boglárka újabb keletű női név, a boglárka virágnévből. Boldog névnapot kívánunk nekik. És már megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkezzenek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 1-e szombat van, 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 1-én bocsátották ki Magyarországon a forintot. Ez a lépés vetett véget a világtörténelem addigi legsúlyosabb hiperinflációjának, felváltva a teljesen elértéktelenedett adópengőt és pengőt. A forint név a firenzei aranypénzből ered, Magyarországon először Károly Róbert vezetett be florentinus mintára vert aranyforintot 1325-ben. A névválasztás célja a lakosság pénzbe vetett bizalmának gyors visszaépítése volt. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok! La la la.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 1-e szombat van, 69. születésnapját ünnepli a mai napon Dömsödi Gábor, ismert magyar televíziós újságíró, műsorvezető, közgazdász és politikus, aki jelenleg a Nógrád vármegyei Bokor község polgármestere. Országos ismertséget az MTV2-n futó Autó 2 című autós magazin műsorvezetőjeként szerzett. 91-ben Friderikusz Sándorral közösen alapították meg a Dömsödi és Friderikusz produkció Kft-t, amely a korszak legnézett show műsorát gyártotta. Később az ATV képernyőjén ért el komoly nézettségi rekordokat, ahol olyan szórakoztató műsorokat vezetett, mint a Névsor és a Pársó. Az utóbbi években a digitális térben is aktív, saját YouTube csatornáján oszt meg politikai és közéleti tartalmú videókat. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
0: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I used to

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 1-e szombat van, 85 évvel ezelőtt szűnt meg a Nyugat című irodalmi folyóirat. A Nyugat a 20. századi magyar irodalom legmeghatározóbb folyóirata volt, amely 1908. január 1 és 1941. augusztus 1-e között jelent meg Budapesten, és alapjaiban reformálta meg a hazai szellemi életet. Fő célkitűzése a magyar irodalom nyugati színvonalra emelése, a polgárosodás elősegítése, valamint a művészi szabadság megteremtése a politikai és konzervatív elvárásokkal szemben. A lap fennállásának Babits Mihály 1941-ben bekövetkezett halála vetett véget, mivel a kiadási jog az ő nevére szólt. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. augusztus 1-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Önellátásra és egészséges életmódra tanították a cukorbeteg gyermekeket Sarkadon. Továbbra is büntetik a fűvön parkoló autósokat Békés Csabán. Intelligens jelzőlámpás csomópont épül a Lencsési úton. Negyedik alkalommal szervezett ingyenes tábort cukorbeteg gyermekek számára az Együtt Diabéteszesen Egyesület. A Sarkadon megrendezett egyhetes program célja kikapcsolódás és a közösségépítés mellett az volt, hogy a résztvevők elsajátítsák az önellátáshoz szükséges ismereteket. A táborban 26 és 18 év közötti gyermek vett részt, és idén először bentlakásos formában is lehetőség nyílt a közös programokra. Az egyesület elnöke dr. Kolozsi Anita főorvos elmondta, hogy a tábort egy családi nappal zárták, amelyre gondozásban részesülő cukorbeteg gyermekeket és családtagjaikat is meghívták. Kiemelte, hogy a kötetlen találkozások fontos szerepet játszottak a gyermekek és az őket ellátó szakemberek közötti bizalom erősítésében. A programok között strandolás, a digitális világ veszélyeiről és a környezetvédelem fontosságáról szóló foglalkozások is szerepeltek. A családi napon különböző ügyesség és játékos feladatokat teljesítettek a fiatalok, az összegyűjtött pontokat pedig ajándékokra válthatták be. Dr. Kolozsi Anita hangsúlyozta, hogy a tábor legfontosabb célja a közösségépítés és a sorstársi kapcsolatok kialakítása mellett az volt, hogy a gyermekek megtapasztalják, miként tudják egyre önállóbban ellátni magukat. Ebben cukorbeteg fiatalok és felnőttek is példát mutattak számukra. Hozzátette, hogy a cukorbetegség egész életen áttartó állapot, ezért különösen fontos, hogy a gyermekek a lehetőségekhez mérten teljes értékű életet élhessenek. A táborban az egészséges életmód és a rendszeres

Két éve szigorított a Békéscsabai önkormányzat a füvön parkolás szabályain. A helyi rendelet módosításával több intézményesen gondozott területet jelöltek ki, ahol tilos autóval megállni vagy várakozni. Az intézkedés célja a zöld felületek védelme, valamint az volt, hogy megszűnjön az a gyakorlat, amikor egyes autósok a parkolási övezeten belül ugyan, de a füves területeken álltak meg, így nem fizettek parkolási díjat. A szabályok betartását azóta folyamatosan ellenőrzik a közterületfelügyelők. Bár több helyen javult a helyzet, továbbra is vannak olyan területek, ahol rendszeresen szabálytalanul parkolnak az autósok. Dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy a rendelet bevezetésekor türelmi időszakot alkalmaztak, amely során a közterületfelügyelők több száz esetben figyelemfelhívó tájékoztatást helyeztek el a szabálytalanul parkoló járműveken. A későbbiekben azonban már közigazgatási eljárások is indultak, 2024-ben több mint 100, 2025-ben már 200-as nagyságrendű, 2026-ban pedig eddig 122 ügyet kezdeményeztek a szabályok megsértése miatt. A jegyző hozzátette, hogy a vonatkozó törvények és a helyi rendelet alapján az első esetekben jellemzően figyelmeztetést alkalmaznak, ismételt szabályszegés esetén azonban közigazgatási bírságot szabhatnak ki. Kiemelte, hogy az eljárások döntő többsége figyelmeztetéssel zárul, és csak az ügyek kisebb részében visszaeső szabályszegők esetében alkalmaznak pénzbírságot.

0: Hamarosan megkezdődik a Lencsési út és az Altató közkereszteződésének korszerűsítése Békéscsabán. A jelzőlámpás csomópont nem csak megújul, hanem intelligens forgalomirányítási rendszert is kap, amely érzékelők segítségével a forgalomhoz igazítja a lámpák működését. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a gépjármű forgalom a városban, ezért folyamatosan fejlesztésekre van szükség a közlekedés biztonság javítása érdekében. Hozzátette, hogy az önkormányzat évente több 10 millió forintot fordít a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetésére, amelyek működését rendszeresen felülvizsgálják. Kiemelt, hogy az önkormányzati kezelésű lámpákat auditált szakcég üzemelteti, míg az állami utak jelzőlámpái a közútkezelő felügyelete alá tartoznak. A városvezető ismertette, hogy a szakemberek szerint a Lencsés út és az Altató közkereszteződésében elkerülhetetlenné vált a felújítás. A város üzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság már kiválasztotta a kivitelezőt, a szerződést megkötötték, a munkálatok pedig várhatóan egy hónapig tartanak. A felújítás idején időszakosan előfordulhat, hogy a jelzőlámpák nem működnek, azonban a közlekedést a kihelyezett jelzőtáblák és útburkolati jelek szabályozzák majd. Szarvas Péter elmondta, hogy a korszerűsítés során lecserélik a jelzőlámpák vezérlő berendezéseit, a jelzőfejeket, valamint a gyalog átkelőhelyek nyomógombjait is. Az új rendszer alapvető jelzési ciklus szerint működik majd, ugyanakkor forgalomérzékelőkkel is kiegészül. Ezek valós időben figyelik a jármű kerékpáros és gyalogos forgalmat, és az adatok alapján intelligensen szabályozzák a jelzőlámpák működését. A polgármester kiemelte, hogy a Lencsési út Békéscsaba egyik legforgalmasabb önkormányzati kezelés útja, ahol naponta több ezer jármű halad át. A fejlesztés célja az is, hogy a kereszteződés jelzőlámpája összehangoltan működjön a Bánát utca és a Korvin utca csomópontjával, így a közlekedés a jövőben gördülékenyebb és biztonságosabbá válhat. Jelentősen átalakult játékos kerettel és új szakmai stábbal kezdte meg a szereplését az NB3-as labdarúgó bajnokságban, a Békéscsaba 1912 előre. A csapat az első fordulóban gól nélküli döntetlent ért el a Kispest Honvéd 2 vendégeként. A klub vezetése, a szakmai stáb és a játékosok egyaránt az NB2-be való azonnali visszajutást tűzték ki célul. A békéscsabai együttes mozgalmas nyáron van túl, miután az előző idény végén kiesett az NB2-ből. A nyári átigazolási időszakban több játékos távozott, ugyanakkor főként fiatal labdarúgók érkeztek a klubhoz. Az új szakmai stáb mindössze 2 hete kezdte meg a közös munkát a csapattal, és a keretben további változások is várhatók. Nagy Gergő elmondta, hogy az első hetek bizonytalanságban teltek, az utóbbi időszakban azonban már biztatóbbá vált a helyzet. Hozzátette, hogy a jelentős játékos mozgás és az eltérő játékstílusok komoly kihívást jelentenek a szakmai stáb számára, ugyanakkor mindenki elkötelezetten dolgozik a közös cél, az NB2-be történő mielőbbi visszajutás érdekében. A vezetőedző Kuznyecov Szergej hangsúlyozta, hogy a csapat irányítását is azzal a céllal vett át, hogy visszavezesse a Békéscsabát a másodosztályba. Kiemelte, hogy a jelentősen megváltozott keret miatt nem könnyű az építkezés, ugyanakkor az első bajnoki mérkőzésen már több biztató megoldást is látott játékosaitól, ami optimizmusra ad okot az erős NB3-as mezőnyben. A szakember hozzátette, hogy csapat és egyéni szinten is sokat kell még fejlődniük, ugyanakkor a fiatal keret minden tagja eltökélt a feljutás kivívásában. Célja, hogy a Békéscsaba ismét elfoglalja méltó helyét a magyar labdarúgásban. Az előre az NB3 első fordulójában 0-0-es döntetlent játszott a Kispest Honvéd 2 otthonában. A csapat következő tét mérkőzését vasárnap délután játsza, amikor a MOL Magyar Kupa első fordulójában a Mezőmegyeresse vendége lesz. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 1-e szombat van, 66 évvel ezelőtt alakult meg a Benin Köztársaság. A nyugat-afrikai terület 1893-ban Dahomey néven francia gyarmat lett, a nemzeti ellenállási mozgalom a II. Világháború után felélénkült, és ennek eredményeként 1960. augusztus 1-én kikiáltották Dahomey függetlenségét. Az ország nevét 1975. november 30-án Benin Népi Köztársaságra, majd 1990-ben Benin Köztársaságra változtatta. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok!

0: lesz!
1: Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estünk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Jó meleg lesz a folytatásban, és ha finoman szeretnék fogalmazni, és több mindenre is figyelnünk kell. Egyrészt ilyenkor sokkal szétszórtabbak, fáradtabbak lehetünk, a közlekedésben résztvevőknek pedig érdemes koncentráltabban, kipihentebben elindulniak, főleg hosszabb utakra. És ha már vezetünk, akkor azért is érdemes nagyon figyelni, hiszen megkezdődött már az őzek párzási időszaka, nagyjából augusztus közepéig tart ez, bárhol, bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken rájuk is vigyázzunk, magunkra pedig pláne vigyünk mindig elegendő ivóvizet, és hosszabb úton tartsunk gyakrabban pihenőt. Ha valaki rosszul lesz a melegtől, akkor segítsünk neki, azonnal vigyük árnyékos hűvös helyre, szükség esetén pedig minden esetben kérjünk segítséget a harmadfokú hőség riasztás ideje alatt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, a felénél járunk körülbelül, nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal, tartsatok velem!

visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Na nem ez első ízlítője megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos popprodukció, hanem egy őszinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

óriási számokkal zárt Lady Gaga legutóbbi turnéja. A Mayhemből több mint 419 millió dolláros bevételt hozott, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popkörútjává vált. A koncertsorozat 2 millió rajongót mozgatott meg, és 5 kontinensen keresztül vitte végig a látványos showt. A produkció nem csak a számok miatt emlékezetes. Gaga egy teátrális látványos világot épített a színpadra, ahol a zene és a vizuális élmény egyszerre hatott a közönségre. A turné nem csak karrierjének csúcspontja lett, hanem a 2020-as évek egyik legnagyobb koncertsikere is.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
2: Jobb. Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal, egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt, legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ismét meghódította az amerikai albumlistát a most következő Sabrina Carpenter. A Man's Best Friend című új lemeze a Billboard élén debütált. Ez már a második alkalom, hogy az énekesnő a ranglista első helyére kerül, jelezve, hogy stabilan a pop szintér élvonalában van jó néhány éve. Az énekesnő az elmúlt években nem csak toplistás sikereivel, hanem egyre markánsabb stílusával és közönségével is bizonyította, hogy komoly tényezővé vált a nemzetközi pop zenében.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni
2: a tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

szomorú, szándékot szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szavás, mint

0: érve. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: szíre, hogy egyező hével legyünk egy a zenével. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Fiatal brit énekes dalszerzővel ismerkedünk, a 21 esztendő Sherry Moody vadonatúj felvétele szor rögtön. A srác már 11 éves korában elkezdett dalokat írni, a hétvégéit kamaszkorában Londonban töltötte dalszerző workshopokon. Aztán ott hagyta a sulit 16 éves korában, csak azért, hogy beállhasson egy zenekarba. Aztán megint elvégzett egy komplett dalszerző tanfolyamot, zenei karrierjét pedig elkezdhette 2022-ben, na hogy a TikTokon különböző feldolgozásokkal, később azonban kijöttek saját dalai is. Most már a közösségi médiában legalább 11 millió követője van. A Rolling Stone magazin nemrég kitüntette, így már túl van az első önálló turnéján is Nagy-Britanniában. Mary most készen áll debütáló albumának megjelentetésére, októberben jön az anyag, erről az

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Lém.
1: Ez a Csaba.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: fel, nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit élve. Csak ennyi a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mind a